Pisten kívül is. Peacefm.hu.

0: 96.4. Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Money on my mind, we gon' run it all.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass
1: FM. Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki Csempi.

csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Módosul a gyártói garancia. Nincs bűncselekmény az aranykonvoj ügyében. BV-s dolgozók gyerekeit táboroztatják. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. A kormány több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetése után döntött az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett arról, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához csaknem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítóval összefüggésben, ezzel lényegében lezárta azt. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges befejezéséhez szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Az adóhatóság, az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát.
1: Országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók csemetéinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére. Csak nem 600-an érkeznek a turnusokba, amelyek nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek. Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor felhők is képződnek. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki, élénk marad a légmozgás. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás, a hét utolsó napján 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Módosul az e-beutalók használata. Baj van az influencerekkel. Sztrájkoltak az IKEA-ban. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövő augusztusig türelmi időt ad a kormány az e-beutalók kötelező használatára. Az elektronikus dokumentumot azzal a céllal vezették be 5 éve, hogy csökkentse az adminisztrációt és egyéb egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, mert sokan még mindig inkább papír alapú beutalót használnak. Emiatt technológiai fejlesztésre van szükség. Egyébként ezt a kormányzati döntést és társadalmi egyeztetésre bocsátják. Nem tartják be a szabályokat az influencerek. Jelentős részük továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést. Ezt állapította meg a fogyasztóvédelem. A GVH-val közös vizsgálatból kiderült, nem biztosítottak teljes körű átláthatóságot. Előfordult, hogy a reklám feltüntetése hiányzott, vagy nem volt kellően hangsúlyos, így nem a tartalom elején jelent meg, vagy csak korlátozott ideig látták a felhasználók, illetve egyes esetekben csak görgetést követően lehetett észlelni. Letették a munkát az IKEA magyarországi dolgozói, 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak mindhárom áruházban. Az akcióban csak nem 300 dolgozó vett részt. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, már többször is tárgyaltak a vállalattal a bérekről és más kérdésekről, de sikertelenül. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Bereg-Surány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Napsütéses, száraz időnk van, ugyanakkor felhők is képződnek, csapadék nem valószínű. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor, északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Eljött a hétköznapok egyik legszebbik napja, amely nem más, mint a péntek, amivel nyitom a mai 4 órát és a mai kört. T. Danny és az egyik szomorkás és elgondolkodtató dala, Ha elmegyek. Mindenkinek a legszuperebb péntek reggelt. Indulunk. Start.

De megint bele se kezdek, megint belecsöppentem, de tudod mi az ábra, befizetem a csekket, eleven este megint keres az exem, addig iszom ezt a szart, amíg belebetegszem. Érkezik egy nagyon jó kombó, Belánó BSV hozta össze, a dal címa pedig Bullshit, szerintem sokan tudják.

Rap, hip-hop, R&B. 96.4. Bass FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Szűző eddig általában inkább ilyen romantikusabb hangzású dalokban énekelt, viszont Kendrick Lamarral közös Later című alkotásában egészen új oldalát mutatta meg. A GNX 2024-ben megjelent albumának egyik nagyon népszerű dalával megyünk tovább, vagyis pörög a Later, itt a 96.4 BFM-en. Roman normal 7 days, drop it like it's hot. If this world
0: was mine, I'd take your dreams and make them multiply. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
2: Módosul a gyártói garancia. Nincs bűncselekmény az aranykonvoj ügyében. BV-s dolgozók gyerekeit táboroztatják. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. A kormány több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetése után döntött az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett arról, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához csak nem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítóval összefüggésben, ezzel lényegében lezárta azt. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges befejezéséhez szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Az adóhatóság, az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
3: A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát.
2: Országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók csemetéinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére. Csak nem 600-an érkeznek a turnusokba, amelyek nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek. Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor felhők is képződnek. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki, élénk marad a légmozgás. Napközben 26 és 34 fok.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper pénteket és mindenkinek kellemes napot. Magyar vonalra váltunk ismételten, jön egy érzelmes dal, amely természetesen a hölgyeket helyezi középpontba, illetőleg ebben a szempontból konkrétan egyet, ezt Manuel tudja, hogy kiről van szó. Érkezik tőle a Need You puha, itt a 96 Ibiza FM-en, péntek reggel is.

0: Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és óvatos vezetést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Forgalmi rendváltozásra kell készülnötök a Budafoki úton kifelé vezető szakaszon. Ha erre van dolgotok, hasznos ez az info. Jön Will.i.am Tabu közöse, és pörög tőlük az East LA, amely Santana Maria Maria című feldolgozása itt a Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik divájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 Biz FM-en már is mutatom, hogy melyik dalról van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Módosul az e-beutalók használata. Baj van az influencerekkel. Sztrájkoltak az IKEA-ban. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövő augusztusig türelmi időt ad a kormány az e-beutalók kötelező használatára. Az elektronikus dokumentumot azzal a céllal vezették be 5 éve, hogy csökkentse az adminisztrációt és egyéb egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, mert sokan még mindig inkább papír alapú beutalót használnak. Emiatt technológiai fejlesztésre van szükség. Egyébként ezt a kormányzati döntést és társadalmi egyeztetésre bocsátják. Nem tartják be a szabályokat az influencerek. Jelentős részük továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést. Ezt állapította meg a fogyasztóvédelem. A GVH-val közös vizsgálatból kiderült, nem biztosítottak teljes körű átláthatóságot. Előfordult, hogy a reklám feltüntetése hiányzott, vagy nem volt kellően hangsúlyos, így nem a tartalom elején jelent meg, vagy csak korlátozott ideig látták a felhasználók, illetve egyes esetekben csak görgetést követően lehetett észlelni. Letették a munkát az IKEA magyarországi dolgozói, 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak mindhárom áruházban. Az akcióban csak nem 300 dolgozó vett részt. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, már többször is tárgyaltak a vállalattal a bérekről és más kérdésekről, de sikertelenül. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Bereg-Surány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
3: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
2: Napsütéses, száraz időnk van, ugyanakkor felhők is képződnek, csapadék nem valószínű. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor, északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper pénteket, és mindenkinek balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben, Kőbányán, az Óhegy utcában, amely közelesik a Szlávi utcához. Az itt lakók és az erre haladók hasznos, hogyha erről tudnak. Én Hanumankind Call Me közöse, és az indiai bulldozer Big Dogs, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, érkezem két hazai előadóval, az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert, ő nem más, mint Pifu, kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet, Schwindler, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Tüntetés volt a Sándor palotánál. Bezár a lakókat zavaró lőtér Ferencvárosban. Kinyitnak a porták. A mikrofonnál Gál Ildikó. Jövő héten szavazhat a parlament rendkívüli ülésén az alaptörvény módosításáról. Ebben egyebek mellett megszüntetnék a köztársasági elnök megbízatását, korlátoznák az országgyűlési képviselők ciklusainak számát, és megújítanák több alkotmányos intézmény szabályait. A tervezet ellen tüntetett tegnap este a Fidesz és a KDNP a Sándor palotánál. A helyszínen Áder János volt államfő is felszólalt. Azt mondta, a demokráciát veszély fenyegeti, a jogszabályi változtatás ugyanis sérti a jogállamot. Könnyebbek lesznek az aszódi lakótelepen élők mindennapjai. Július 31-ével ugyanis bezár a ferencvárosi lőtér, amely évekig zavarta az ottaniak nyugalmát, minden önkormányzati rendelkezést és egyéb szabályt megszegve. A hangos lövésektől nem tudtak pihenni, az idős emberek pedig féltek. Legutóbb két hete volt lakossági tüntetés a zajszennyezés ellen. Vitézi Dávid miniszter arról adott tájékoztatást, hogy a kalvária után a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését. Kitárják a kapuikat a vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék. Bemutatják az állattartást és a növénytermesztést. A nyitott portanapokra idén 19 térségben várják az érdeklődőket. A sort Szabolcs-Szatmár-Berek kezdi, majd a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala következik. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekeket se tévesszük szem elől, mondta rádiónknak Illés Zoltán, vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor felhők is képződnek. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor, észak-keleten és nyugaton alakulhat ki, élénk marad a légmozgás. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcs.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck you, you understand?
2: Pénzközlekedés.
3: Szuper napot mindenkinek és balesetmentes vezetést egész napra. Már is mondom a részleteket hozzá. Útszükletre készüljetek a 19. kerületben Kispesten, a Bátori utcában. Ezt a szakaszt egyelőre óvatosan éri meg megközelíteni. Jön Bruno és Spag duója Budán vagy Pesten. Itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a mára már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Átalakul az Agrárkamara. Nem találtak bűncselekményt az aranykonvoj ügyében. BV-s dolgozók gyerekei táborozhatnak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. A kormány több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetése után döntött az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett arról, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához csak nem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítóval összefüggésben. Ezzel lényegében lezárta azt. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges befejezéséhez szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Az adóhatóság, az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát.
1: Országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók csemetéinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére. Csak nem 600-an érkeznek a turnusokba, amelyek nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek. Napsütéses, száraz időnk van, ugyanakkor felhők is képződnek, csapadék nem valószínű. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor észak-keleten és nyugaton alakulhat ki. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. A perzsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper reggelt mindenkinek. Tudtok nekem üzenni, el tudjátok mondani a véleményeteket. Telefon, SMS, Viber 0620 96 499 99. Megyünk tovább Azária dalával. 2022. május 20-án debütált, ami azt jelenti, hogy már jóval 4 év fölött van. Lassan-lassan közelíti a 20 milliót. Érkezik tehát az Okari itt a 96 Ibiza FM-en.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.7 PSFM, Rap Hip Hop R&B parádés péntek reggelt mindenkinek. Érkezik egy legendás tengeren túli előadó, nagy kedvencem, igazi alternatív figura, Post Malone, Young Quavo-val közös Congratulations itt a

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Változik az e-beutalók használata. Gondban az influencerek. Két órás sztrájk volt az IKEA-ban. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövő augusztusig türelmi időt ad a kormány az e-beutalók kötelező használatára. Az elektronikus dokumentumot azzal a céllal vezették be 5 éve, hogy csökkentse az adminisztrációt és egyéb egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, mert sokan még mindig inkább papír alapú beutalót használnak. Emiatt technológiai fejlesztésre van szükség. Egyébként ezt a kormányzati döntést és társadalmi egyeztetésre bocsátják. Nem tartják be a szabályokat az influencerek. Jelentős részük továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést. Ezt állapította meg a fogyasztóvédelem. A GVH-val közös vizsgálatból kiderült, nem biztosítottak teljes körű átláthatóságot. Előfordult, hogy a reklám feltüntetése hiányzott, vagy nem volt kellően hangsúlyos, így nem a tartalom elején jelent meg, vagy csak korlátozott ideig látták a felhasználók, illetve egyes esetekben csak görgetést követően lehetett észlelni. Letették a munkát az IKEA magyarországi dolgozói, két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak mindhárom áruházban. Az akcióban csak nem 300 dolgozó vett részt. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, már többször is tárgyaltak a vállalattal a bérekről és más kérdésekről, de sikertelenül. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat, a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor felhők is képződnek. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor, északkeleten és nyugaton alakulhat ki, élénk marad a légmozgás. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás, a hét utolsó napján 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, érzelmes, mély filozófiai dal következik magyar vonalról, Diaz Menta, Méreg. Hiába, oh!

0: in a safe that I don't even wear.
1: Pénz közlekedés.
2: Mindenkinek kellemes reggelt és szuper napot kívánok, RP vagyok, érkeztem a részletekkel. Korlátozásokra kell készülnötök a 7. kerületben, a Madách Imre tér környékén. Ez az info mindenképpen jó jön, ha erre van dolgotok. Érkezik Azaria és az angol nyelvi dala Four Moods. Itt a 96 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jack Harlow a cukiság faktort kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Lovin' on Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a csártokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Lovin' on Me, itt a 96.4 Biz FM.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a lakáskultúra, a vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
5: Demonstráltak a Sándor palotánál. Bezár a lakók nyugalmát zavaró Ferencvárosi lőtér. Kinyitnak a porták, a mikrofonnál Gál Ildikó. Jövő héten szavazhat a parlament rendkívüli ülésén az alaptörvény módosításáról. Ebben egyebek mellett megszüntetnék a köztársasági elnök megbízatását, korlátoznák az országgyűlési képviselők ciklusainak számát, és megújítanák több alkotmányos intézmény szabályait. A tervezet ellen tüntetett tegnap este a Fidesz és a KDNP a Sándor palotánál. A helyszínen Áder János volt államfő is felszólalt. Azt mondta, a demokráciát veszély fenyegeti, a jogszabályi változtatás ugyanis sérti a jogállamiságot. Könnyebbek lesznek az aszódi lakótelepen élők mindennapjai. Július 31-ével ugyanis bezár a Ferencvárosi lőtér, amely évekig zavarta az ottaniak nyugalmát, minden önkormányzati rendelkezést és egyéb szabályt megszegve. A hangos lövésektől nem tudtak pihenni, az idős emberek pedig féltek. Legutóbb 2 hete volt lakossági tüntetés a zajszennyezés ellen. Vitézi Dávid miniszter arról adott tájékoztatást, hogy a kálvária után a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését. Kitárják a kapuikat a vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék. Bemutatják az állattartást és a növénytermesztést. A nyitott portanapokra idén 19 térségben várják az érdeklődőket. A sort Szabolcs-Szatmár Berek kezdi, majd a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala következik. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekeket se tévesszük szem elől, mondta rádiónknak Illés Zoltán, vízimentő.
6: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
5: Napsütéses, száraz időnk van, ugyanakkor felhők is képződnek, csapadék nem valószínű. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Rap, hip-hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni, hogy éppen Szabin vagytok, bassfm.hu. Érkezik magyar vizekről Bongor, és az egyik szuper dala, Oxigén hiány. Itt a kedvenc rádiótok.

96 Pace FM, Rap, Hip Hop, R&B, parádé és péntek reggelt és szuper napot mindenkinek. Jobb dalok után jönnek még jobb dalok, most magyar vizek után egy tengeren túli hölgy érkezik hozzánk, ő nem más, mint Sencia, és az egyik szuper dal a pörög, Boss Up, itt a 96 Pace FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. BaseFM.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B,
1: Base FM.

FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy klasszikussal, Jay-Z, Kanye West hozta össze, és pörög a Niggas in Paris. Ha tehetitek, akkor reggel 6 és 10 között szombaton és vasárnap elérhető vagyok. Kapcsoljátok be a rádiót, akivel nem találkozni, kellemes pihenés, szép napot.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát, érkezik tőlük a Swindler. Itt a 96.4 Biz FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Swindler.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kossvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a Kordia.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Megújul az Agrárkamara. Felfüggesztették a nyomozást az aranykonvoj ügyében. Tábor lesz a BV-s dolgozók gyerekeinek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. A kormány több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetése után döntött az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett arról, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához csak nem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítóval összefüggésben, ezzel lényegében lezárta azt. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges befejezéséhez szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Az adóhatóság, az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
7: A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát.
6: Országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók csemetéinek ott alvós vagy napközis elhelyezésére. Csak nem 600-an érkeznek a turnusokba, amelyek nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek. Napsütéses, száraz időnk van, ugyanakkor felhők is képződnek, csapadék nem valószínű. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, sziasztok, a mikrofon elfaragó Jankát halljátok, és nem tudom elképzelni, hogy mi lehetne jobb, mint egy nyári hétvége előtt a Bass FM-et hallgatni, Future-rel, Drake-kel és veletek együtt. Szól a Life is Good. Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned

0: 96 egy Bills FM, Rappivel per MB. Érkezik a hazai Belánó, akinek a dal címe teljesen megegyezik a Weekend nagyon nagy sikerű dalával. Már ezért bevállalós, de ő egyébként állítja, hogy egyáltalán nem onnan merít, hanem minden saját kútfőből ered. Ja, én is azt mondtam a suliban, Starboy.
1: A testem kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Bélszak fel, Rap Hip Hop R&B. Azért szeretem Barnab oldalát, mert egy kicsit engedi láthatni, hogy mit csinálnak a pasik, mielőtt beindulnak a buliba. Hát nem az arcérumokat számolgatják. City Boys!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Halljuk egymást a következő órában is a legkirályabb Bizhez zenék között. Érkezik Doja Cat és az Agora Hills.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Revival per MB. Én abszolút azt vallom, hogy nem minden dalt kell elővenni minden nap, de hogyha egy kis pozitív vibe kell, akkor mindig ekkor hazjulok. Itt a kedvenc rádiótokban a Bass-en érkezik a Beat Földéjjel.

96, mint Bills a FM, Rapip FRMB, érkezik Wiz Khalifa, aki ezt a dalt majdnem kidobta. Azt gondolta róla, hogy túl egyszerű a rapén. És aztán tessék, pont a Wieden Boys lett akkora stadion himnusz, hogy az NBA csarnokoktól az amerikai foci meccsekig mindenhol üvöltik. Tanulság? Néha nem a túlgondolás visz a célbe, hanem az ego kikapcsolása. Itt a Bills-en, Wieden Boys. Hola, Wieden Boys.

0: We got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
2: 0620 96.4 99.99 ezen a számon csörgethettek, én Faragó Janka vagyok. A következő órára pedig Dash-csel indulunk rá, és a Winnie Pooh-val.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, oké, hogy nyár van, de azért nem csak a Summer Vibe tematikát hozzuk. Judónak hála egy kicsit mélyebbre, ezen a földön túl is láthatunk, ha meghalok.

96.1 Bills FM, Rappi Peppe R&B, Lil Tecca ennél a dalnál még középiskolás volt, úgyhogy mikor mások a matek dugára készültek, ő már millió stream számokban gondolkozott. Azért elég erős pályaválasztási nap lehetett, amikor a Spotify győzött a suli felett. Out of Love.

96.1 Bills FM, Rappi-Pap, R&B. Azt hiszem, hogy Lil Wayne-nél a legendás szó nem túlzás. Ő volt az első rapper, aki a mixtape kultúrát konkrétan művészeti szintre emelte. A 2000-es években annyi dal dobott ki, hogy a rajongók viccelődtek. Wayne-nek több száma van, mint másnak gondolata. És amúgy nagyon sokan az ő stílusát lopták az alapokhoz. Itt a hip-hop. Hey!

0: 96.1 Bass FM, Repipe, R&B. Na ez a designer dal konkrétan nagyobbat robbant, mint egy rakéta. A Panda eredetileg csak SoundCloud-os feltöltés volt, aztán annyira felkapta az internet, amúgy köztük Kanye West is, hogy muszáj volt albumban is kihozni. Designer konkrétan egyetlen panda kiáltással felült a világ tetejére, aztán az a zeneipar megtanította, hogy fent maradni nehezebb, mint feljutni. Itt a Bass-en a kedvenc rádiótokba. Fogadjátok sok szeretettel a Pandát.
1: Right now, I feel myself. Panda. Panda.

0: 11, 11.
1: Hát kellett neki engedni, hogy nem tudom, hogy ez így nem mehet tovább.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: A legütősebb gondolataitokkal forduljatok hozzánk Viberen 0620 96.4 99 99. Én Faragó Janka vagyok, és az utolsó 60 percünkre ma teli találatokat tervezek. VZ, Rézműves és a Várj meg!
2: Esélyes, kérlek, várj meg! Ne játsz az eszedet!
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak, vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rappi Pepper R&B, ez a dal úgy lett gigahit, hogy a négy előadó külön-külön is akkora név, hogy egyenként elvinnének egy slágerlistát. Internet Money, Ganna, Don't Oliver és Nev a kedvenc rádiótokban, inkább aranylóvíz, mint limonét.

XFM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.8 Bills FM, Rappi Pepper R&B. Azért nem mindenki tud megírni egy szakító sztorit úgy, hogy aztán a fél világ bulizzon rá, és még Grammy jelölést is kapjon. Na, megvan már. Post Malone érkezik itt a Bills FM, Better Now.

0: 96.4 Bass FM, Rappi Pep R&B, köszi szépen, hogy egész héten közösen rádióztunk, hogy rám hallgattatok, én Faragó Janka vagyok. Most érkezik Préda Bia, akivel a Bass-es zenéket tovább élvezhetitek, és hát mindjárt itt a hétvége, Jude Law és a Sötét.
1: Mikor a sötét a szál, a szíve fája.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

98.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, ez Eminemtől a Sing for the Moment, itt a 96.4-en.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Lil Nas X-ről sokan azt hitték, hogy egy slágeres előadó művész lett, de többszörösen rácáfolt erre. Például az Industry Baby-vel is. Érkezik ő is, Jack Harlow, itt a 96.4-en. Take 10 seconds to 10.

96 BFM Rap Hip Hop R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-94-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Zolinak pörög a mámor, Pogány indulótól. Itt a 96.4-en.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.8 Base FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez pedig a Lej című zene, Jude Law és Lil Frak előadásában. Itt a 96.8

Pont egy BFM rap, hip-hop, R&B. Dr. Dre híres arról, hogy zseniális üzletember, producer és mentor is. Ő tette nagyjá, vagy fedezte fel Eminemet, 50 Centet, Kendrick Lamart és Snoop Doggot is. Érkezik az utóbbival közös Steel Dre kollabja, itt a 96.4-en.

Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a Big Dogs, Hanumankind-tól és Kalmitól, itt a Biz-en.

0: ass into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Fat Joe sokszor meséli, hogy Eminem többször is oda ment hozzá, karrierje kezdete előtt, a demóját a kezébe nyomta, ő pedig egyszer sem hallgatta meg, ami hatalmas hiba volt, hiszen később Dr. Dre fedezte fel a rappert. Pörögjön most Fat Joe és Ashanti közöse, What's Love?

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is nagyon menő zenékkel készülök nektek. Az óra indító a Schwindler lesz Pifutól és Marics Petitől. Itt a 96.4-en.
2: Itt egyet ütök egy csapásra. Mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B, én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Kellemes, könnyed, vidám vibe-okkal megyünk tovább, ez Lalótora Big Energy, itt a Bészen.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B. Petra írt nekünk, aki minden héten, minden pénteken ott van abban az 5. kerületi klubban, ahol játszani szoktam. Ma lesz a születésnapi bulija, és szeretnék kérni, hogy lejátszam a Takitakit neki. Nagyon sok szeretettel várunk titeket, és boldog születésnapot kívánok neked. Pörög a track itt is DJ Snake-től, Cardi B-től, Ozuna-tól és Selena Gomez-től. Itt a 964

0: Pénzközlekedés.
1: 96.7 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Lassú haladás a Váci úton kifelé a Rozsnyai utca környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Betonhof érkezik, ez a Dohánybolt, a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Dohánybolt, de 10 000, nem iszom, csak 10 000.

0: Ez egy kerületi klasszikus.
1: Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
2: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

98 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Kendrick Lamarral megyünk tovább, aki a karrierje kezdetén Kidot művész néven szerepelt, viszont Dr. Dre azt tanácsolta neki, hogy az anyakönyvezet neve a Kendrick.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozok majd old school-okat, új zenéket és csajos biteket is. Az óraindító Doja Cattől az Agora Hills lesz. Itt a Biz FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
8: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
9: Volkswagen. A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
10: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
12: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.9 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan menő zenéket, kollabokat hozok, mint például a Timeless, The Weeknd és Playboy Carti érkezik, itt a Vészen.

0: Közlekedés.
1: 96 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Torlódás van a Dózsa-György úton a Hősök tere környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok másodvonalat. Ez a Méreg a Diaz-Mentától, itt a Bizen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. 2017 februárjában Future magával versenyzett. Droppolt egy albumot, ami a top listák élére repült, majd egy héttel később droppolt még egyet, ami letaszította az előbbit. Pörögtön le a Meszkov, itt a 96.4-en.
1: I promise, I swear, I swear. I'm there,

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Nem maradhatnak el azok a finom old school beatek, mint például a hip-hop puré, érkezik a Naughty by Nature, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, Revolution átveszi a stúdiót a Bakpakkal, Destől, Jánfájtól és Azariától. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velünk egészen éjfélig péntek lévén, ugyanis indul 8 órától a Superfly Radio Show, a 94 Bass FM hivatalos mix műsora, DJ Nese, DJ Venommal és velem Revolutionnel. Most pedig két gyönyörű hölgyel megyünk tovább, érkezik a Látó és Ice Spice, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

Bandita, mint a viszki csempész, kú, sose tudod, hogy ki van vele.

mint a nyugat. És nem értek el. Tudod mi a 96.4 Bass FM?

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Belánóval és BSV-ékkel és közös dalukkal, a Bullshit című slágerükkel itt a kedvenc rádiótokban, a 96. BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Bossman Low Shade The Dance egy jó kis twerkelős szongja után, méghozzá magyar vizekre vezünk, kapaszkodjatok. Érkezik Manuel, tőle is egy nagyon laza kis dal, aminek a címe Need You. Ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A két gyönyörű hölgy, Karol G és Nicki Minaj közös dala Tusza után pedig magyar vizekre vezünk, két sráccal megyünk tovább. Érkeznek az ifjú tehetségek, jön Bruno és Spike, tőlük is pörög, Vak Meleg című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en, na gyerünk!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94.9 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velünk péntek lévén egészen éjfélig. Kevesebb mint egy óra múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 94 BFM hivatalos mix műsora, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nash, DJ Venom és jó magam DJ Revolution, de addig még jó pár dalt le fogok nektek pörgetni, úgy mint ez a következő dal, méghozzá egyenesen Eminemtől érkezzék, legújabb albumáról a Houdini című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

0: hip-hop. Bokabokák, mindenki néz, néz, néz. 96.4 Rap hip-hop.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá a Turzó utcában. Nagyon szépen köszönjük, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel, és közös lágerükkel a Schwinder című dallal itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96 4 99 99.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Más az anyagot,

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Kendrick Lamar Not Like Us című dala után, még hozzá Dash-sel és Young Fly-jal, és a következő dalukkal, amit tulajdonképpen a városi terepjárók típusáról neveztek el. SUV, három kis betű, de milyen sokat jelent nekünk. Érkezik Dash és Young Fly itt a kedvenc rádiótok.

96.1 Bass FM, Rappi Pap R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, pár perc múlva 8 óra, és ha péntek és 8 óra, akkor az csak egyet jelenthet. Indul a Superfly Radio Show, a 96.1 Bass FM hivatalos mix műsora. DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolutionnel szállítjuk nektek a legjobb mixeket, a legjobb zenéket egészen éjfélig. Manuel Doktor című dala után pedig Future-re, Metro Boominnel, Travis Scott-tal és Playboy Cartival megyünk tovább a folytatásban, és Type Shit című dalukkal itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között, jó magam, Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

94.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 94.4 Bass FM-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy két órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nash 10-től, DJ Venom pedig 11 és éjfél.

Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Chacha-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en a Superfly-ban. Aya Nakamura, oh yeah.

94.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nash, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 94.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 órá és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg NG Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen. Let's go!

0: 96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, és megígértem nektek 8 és 9 között, 9 és 10 között, és eljött az idő, itt a lemezjátszók mögött, a következő egy órában DJ Nash.
1: Oh yeah, szevasztok, én is.
0: Na, miket hoztál nekünk?
1: Kérlek szépen, hallod is, hogy kezdésképpen úgy gondoltam, ha már
0: tavaly... Mondjam a helyet, vagy mire?
1: Ha már tavaly Magyarországon járt, akkor úgy gondoltam, bekezdek egy jó kis 50 centen, mondjuk itt Buster Rhymes nincs, de ő legalább van. Úgyhogy ez indeklább az első dalom, itt a Superfly Radio Show-ban péntek este. Yes.

0: 96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mondjuk alatta még Nate Dogg énekel, az csak egy dolog, viszont mellettem itt a stúdióban DJ Nes mixel nektek a következő órában, illetve ebben az órában, és ez minden pénteken így volt 2022-ben, 2023-ban, és így van ez 2024-ben is. Nes, mivel megyünk tovább?
1: Úgy gondoltam, hogy ezt a kis bólogatásos feelinget folytatjuk, és hát old school-ban, new school-ban egy kicsit, mondjuk a két előadót, illetve ezt a pár előadót nem tudnám összehasonlítani ezzel a fiatal sráccal tulajdonképpen, de hát ő 6ix9ine, a botrányős itt a Superfly Radio Show-ban. You're mad, I'm bad.

96.4 BFM Mixed Hip-hop, R&B. Mixben. Minden péntek este 10-11-ig. A lemezjátszóknál DJ Nes.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között. DJ Nash, apropó, tudtok nekünk üzenni, telefon, SMS, Viber, 0620-964-9999, ezen a számon elértek. No, Nash, mivel megyünk tovább?
1: Gondoltam rá, hogy az előbb játszottam neked az egyik kedvencedet, Busta Rhymes, hát ugye, mint mindig, úgyhogy yes. A csajoknak is legyen valami, úgyhogy hozok 5 csajt.
0: Az sosem baj. Kinyitni az ajtót.
1: Na jó, még csak itt így a Blackpink-el megyünk tovább itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution. 0620-96-4-99-99, telefon, SMS, Viber. Anita azt írta nekünk, hogy kiváló a mix, Nes, nagyon-nagyon szeretjük, ahogy játszol, sok fenékrázós zenét.
1: Ja, köszönöm szépen.
0: Egészen jó ívet húz a mix.
1: Oj, de nagy. Hát akkor érkezzed, Ivi, és csak átvacsonéd itt a Superfly Radio Show-ban péntek este.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött ebben az órában DJ Nash volt, óriás király fenékrázásba lehetett részünk, bólogattunk, feneket ráztunk, volt minden. Adjuk tovább a stafétabotot, hiszen 11 és évfél között itt lesz velem DJ Venom. Na Nash, viszont a kérdés vissza a valóságba, hogy milyen fenékrázós szettel fogod zárni, szettel, zenékkel fogod zárni itt a szettedet.
1: Hallottunk már szól egy dal, nem tudom neked mennyire rémlik, ez egyik
0: MVP,
1: régi. Így igaz, az egyik régi kedvencem, csomószor visszanéztem a videóklipet.
0: Hát, volt miért.
1: Igen, úgyhogy ezzel szeretnék búcsúzni, már itt a Superfly Radio Show-ban, utána bulizzatok, jó továbbra is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 94 Beats FM, Rap, Hip-Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és éjfél között a lemezjátszó mögött DJ Venom, hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a Short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük, és hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném.
1: Nagyon

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között, ebben az órában DJ Venom. Mivel gurulunk tovább?
1: Érkezik óriás kedvencünk egyenesen a Bronxból, a Terror Squad feje, Fat Joe,
0: yes,
1: aki az utóbbi hetekben, hónapokban podcast házigazdaként próbálta ki magát, és hát remekül áll neki, Jada Kiss-szel ketten mesélnek hamisítatlan New Yorki történeteket. Érkezik tehát Fat Joe a 96.4-en.

0: mix. Old school tip. Yeah. 94 BSFM, rap, hip-hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Klasszik vizek vagy új vizek? Mivel megyünk tovább?
1: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán. Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4-en.

0: 96.1 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Velom, a mikrofonnál pedig jó magam Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább, Velom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New Yorkjáról mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: 96.1 Biz FM Rap Hip Hop R&B zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Usher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Usher nagy felfedezője és az a producer, aki több lemezét is készítette, ugyanis atlantai, akárcsak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en. Remix J.E. y'all Run DMC to the beach y'all.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Base FM Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Sometimes I feel left out. 200,000 in the bed, still I'm stressed out.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz.

0: mint a nyugat, és nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandita, mint a Biscuit Jack,

egyszer kell. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: világot.
1: Ez a 96.4
0: Beats FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.